Jietu pak il-jatu. Jietu pak smidvama. Idin to druk, nislub ċivija, brak. I pjasi kat isu xtu, kat urozu flamak.